I'm out of love, Anastasia, for Bay Easy Breakfast, dessa och Ashar Minuti. Pallum, kin twilet Patrick Swayze. Sfortunata men Patrick Swayze kin hallina fl-14 ta' settembru tal-2009. Tana ħafna films interessanti u tajbin, fostom il-famuż Ghost illi kien għamel kien tajjeb imment, kellu Roadhouse illi wkoll kien suċċess kbir. Point Blank u kol, illi kien minna li jakinem Keanu Reeves, mija u kol, insomma barra minnek, kien u kol kanta u għamil famuza diska minn Dirty Dancing, She's Like the Wind. Patrick Swayze kien miet fleta ta' 57 sena.